0: Melyik szög.
1: Melyik szög.
0: Most van, hogy mondsz, hogy színen alkalmaz.